Chito noto nekuren Faith nebo 064 ak Chepkorir nebo 210. Kakenyoru biik taman, kimoe biik taman aeng. Kimoe biik taman. Star 441 hash.